valódi neve nem is Feri. Nem szereti a lányokat, és a fiúkat sem szereti.